nagyjából egy különbség talál. Mert egyesek felügyelhetettek a malat, kevén azt bejelentek, mert nem,

0: Draenor. Kosolyar Lúthister lesz több utása erre, mert nyíti a bajt, az ez a ló meg a törnyelni. A törnyelni elszabadtok. De járóból a szélegeinkre, amit te valami könyvben tartta. Ó, hogy fogt szett a szikrelő. Benne, de nem tudom.
1: Van egy fürke szartényben harapod.

De vagy? Valóban egy pisztőrpatokba karrierem. Ja, volt fel is, hogy miért tanulni tanul. Miért a végén, hogy hát vagy csak arra benne. Ja, ne ilyen. Most én tényleg a pisztőt lenni. Talán szabad, hogy a mai időket tapadok el. Itt az a nem is springbank.

0: Ne tudom, én nálunk ez ezt ember.
1: Néha, hogy szóval kérdődött estetén bőle, mondom, hogy ne, klaszta. Vagy hát tudom, hogy tudok el.

szakszeket, magánál úgy van, de úgy van, hogy rá, de van székát, székát. De van, hogy túl azon, amikor nem kereszed. És szóval,